0: 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Rio FM
1: mellette szól.
2: Tudom, hogy fáj minden szó, mit el.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Fedezze fel a legújabb slágereket a Trio Turmixban. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: rád.
1: Trio FM. Melletted szól.
2: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Várhatóan Tenerife szigetén köt ki az a Holland-óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a Holland-óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsát banknak azt a készpénzszállítmányt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény sorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellette szól. Rio FM.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Táboroztatásra indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust, vagy annak gyanúját. Őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki Köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és 0-ás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó. Merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az

dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a tiéd. Minek őre menni,

fáj, remegni a félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Jó!

napot, ami történt azon a napon, hiszen ez a nap jó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Caritas. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrad-banknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki sziketeknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze! Be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok...
4: Akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálékkiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Okay, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
7: A nyitás május 7-e, 17 óra.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrodbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit szigeti holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most
12: indul a reggel.
11: Jó reggelt!
12: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Lassan, de biztosan közelítünk a hétvége felé. Már csütörtök van, május 7-e, amikor is a Gizellák, a Gusztávok és a Bendegúzok ünneplik a névnapjukat. Ezúton kívánok nekik boldog névnapot. Én Pálinkás Zsolt vagyok, rádiózzunk együtt ma is délig. Marshmallow, Pink és Sting közösével indítunk itt a Dreaming.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 7-én csütörtökön egy kis változékony, de enyhe napra ébredtünk. Nézzük meg pontosan, mire számíthatunk ma a jásságban. A reggeli 16 fok után délután 22 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, de az esernyőket ne adják otthon. Napközben ugyanis többször megnövekszik a felhőzet, és záporok, zivatarok is lehetnek. A déli délnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Ami az egészségünket illeti, front ugyan nem érkezik, de a meleg és a nedves levegő megterheleti a meleg fronttal érzékenyeket, migrén, vérnyomás, ingadozás vagy szédülés előfordulhat. Az asztmások zivatar idején, ha lehet, maradjanak zárt térben. A pollenekre is érdemes figyelni, az eperfavirágpor a magas koncentrációban van jelen, de a tölgy, a nyír és a pázsit fűfélék miatt is jelentkezhetnek allergiás tünetek. Itt a Trión pedig haladunk tovább David Guetta dalával.

0: Néhány közlekedési hírt hozok csütörtökre. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között ároktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafüred között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM. A Jásság Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: reggelt kívánok mindenkinek! Május 7-én csütörtökön a csillagok különleges nyugalmat és tisztánlátást ígérnek, hiszen a nap és a hold harmonikus kapcsolata segít mindannyiunknak egy kicsit magabiztosabban látni a dolgainkat. Nézzük, mire számíthatnak ma az egyes jegyek szülöttei. A kosok számára ez a nap az inspirációról szól, egy váratlan ötlet vagy beszélgetés teljesen új irányt mutathat önöknek, és akár egy régóta várt siker is bekopogtathat. A bikák fellélegezhetnek a korábbi feszültségek után, ma sokkal nyugodtabb órák várják önöket, sőt egy családi vagy pénzügyi ügy szinten magától megoldódhat. Az ikrek együeknek a kapcsolataikban hozhat meglepetést a sors, egy kedves gesztus vagy egy őszinte beszélgetés teheti szebbé a napjukat. A rákok munkai feladatai ma gördülékenyebben haladnak, egy hirtelen jött jó ötletnek köszönhetően, így az este is könnyebb lesz. Az oroszlánok szinte sugároznak ma, bármivel fognak, siker koronázza, és egy spontán esti meghívást is érdemes lesz majd elfogadniuk. A szűzek pedig egy közeli ismerőstől kaphatnak jó híreket, ez a csütörtök a kísérletezésről és a könnyed sikerekről szól majd az önök számára.
1: Trio FM. Hamarosan folytatjuk!

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, nézzük a horoszkópunk folytatását. A mérlegek ma munkában vagy a pénzügyekben léphetnek előre, a magabiztosságuk pedig a környezetüknek is feltűnik, jönnek is majd az elismerések. A skorpiók nagyon tevékeny napra készüljenek, és bár egy karmikus találkozás is benne van a pakliban, a legfontosabb, hogy ma belső békére lelnek. A nyilasok számára eljött az ideje, hogy végre elismerjék a saját érdemeiket, ráadásul ma bárki fordul önökhöz tanácsért, listájtiszta meglátásokkal tudnak segíteni. A bakok ma igazán elemükben lesznek, a jegyükben járó hold pozitív fordulatokat hoz, csupán arra érdemes figyelniük, hogy kerüljék a feszült helyzeteket az utcán vagy éppen az üzletekben. A vízöntőknek most érdemes a belső hangjukra hallgatniuk, ne hagyják magukat elbizonytalanítani, inkább kezdjenek egy kicsit többet törődni a saját igényeikkel. A halak jegyűeknek pedig azt üzenik a csillagok, hogy ne higgyenek el rögtön mindent, amit ma hallanak, valaki ugyanis szépíteti az igazságot, de a megérzéseik most többet érnek minden szónál. Sikeres napot kívánok mindenkinek, itt a Trión pedig megyünk tovább a Eurythmics dalával.

0: Másodperceken belül 8 óra, Gábor Anikó hozza az MT Hír szolgálattól a legfrissebb híreket, az információkat követően pedig folytatjuk a csütörtök reggelt méghozzá egy Nickelback slágerrel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: A nyitás május 7-e, 17 óra.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
1: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trigo FM Jászberényből jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt néhány perccel ez a napindítónk a reggeli starter május 7-én csütörtökön, amikor is a Gizellákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Gizella név germán eredetű és eredetileg női túszt vagy kezest jelentett. A Gizellák mellett köszöntetjük még Viktor, Pál, Bendegúz, valamint Dalma nevet viselő ismerőseinket is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek! Jó zenék, friss információk itt a Trio FM-en a reggeli starter folytatásában is. A következő percekre Kygo és Eva Max közös dalát hozom.

0: Ez a Trio FM Jazzbrainből jó reggelt kívánok mindenkinek. Május 7-e csütörtök van, ha visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy ez a nap igazi ünnep a kultúra, a zene és a történelem világában, hiszen rendkívüli évfordulókat tartogat számunkra. Ma emlékezünk meg a zenetörténet egyik legnagyobb alakjáról, Piotr Iljics Csajkovszkiról, aki 186 évvel ezelőtt született, olyan műveket hagyott ránk, mint a Diótörő vagy a Hattyúktava. 250 éve született a Niklai remeteként is emlegetett Berzsenyi Dániel, akinek a Magyarokhoz című ódája Kodály Zoltán megzenésítésében a mai napig velünk él, de ezen a napon született Vajda János költő is. Ma lenne 125 éves az amerikai mozi egyik legnagyobb ikonja, Gary Cooper, és 107 éve látta meg a napvilágot Eva Perón, azaz Evita, aki Argentína sorsát határozta meg. Ha pedig a főváros felé tekintünk, érdekesség, hogy napra pontosan 135 éve nyílt meg Budapest első állandó cirkusza a Városligetben.
1: Reggeli starter!

0: Néhány közlekedési hírt hozok csütörtökre. A 3226-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között áraktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafüred között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter. A Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM Jászberényből bizonyára sok jászsági családban nagy most az izgalom, hiszen alig fél óra múlva 9 órakor kezdődik az angol nyelvi érettségi. Ez a vizsgaidőszak negyedik napja a magyar, a matematika és a történelem után. Idén rekordszámú diák, összesen több mint 148 ezer fiatalat számolt a tudásáról, és közülük ma az angol nyelvből vizsgázók vannak soron. Középszinten több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig majdnem 30 ezeren ülnek be az iskolapadokba. Pontos információ vizsgázóknak, hogy az írásbeli során nyomtatott szótát használhatnak, de kizárólag a vizsga utolsó részénél, az íráskészség feladatoknál. Elektronikus eszközöket természetesen tilos használni. Aki esetleg valamilyen igazolt módon lemaradna a mai napról, az majd szóban pótolhatja a vizsgát. Minden érettségizőnek sok sikert és kitartást kívánunk a mai napra is!

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

Ez a Trio FM Jászberényből szép reggelt kívánok mindenkinek. Egy fontos ügyben kérem az önök önzetlen segítségét, hiszen jászfényszerum véradást tartanak a mai napon. Aki szeretne segíteni, azt ma déltől egészen 17 óráig várják a Papkastélyban, jászfényszerum a Szabadság út 77 szám alatt. A regisztrációhoz szükség van a személyi igazolványra, a lakcímkártyára, valamint a tajkártyára is. Egy véradással akár 3 ember életét is megmentetjük. Tegyünk valami jót közösen itt a járságban. A mai napon adjunk vért, jászfényszerún 12 és 17 óra között várják tehát önök.

Ez a 97.7 Trio FM. Itt Jászberényben tegnap méltó módon emlékeztünk meg a redencióról. A rendezvény ismét jó alkalom volt arra, hogy közösen hajtsunk fejet a történelmi örökségünk előtt, és megerősítsük a közösségi összetartozásunkat. A tegnap ünnepségen átadták a Jászkun kapitányok tanács által alapított Jászkunság hagyományőrzéséért díjat. Ezzel az elismeréssel azoknak a munkáját köszöni meg a közösség, akik kiemelkedően sokat tesznek a hagyományaink és a kultúrák megőrzéséért. A jászok részéről idén Gádobos Beáta kapta meg a díjat, mellette elismerésben részesült a Kiskunságból Szijjártó Judit, a Nagykunságból pedig Nagy Emese. Gratulálunk a díjazottaknak a példaértékű tevékenységükhöz.

0: Ez a dal szól itt nálunk 9 után néhány perccel, rádiózunk együtt továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
5: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
5: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
7: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
8: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
9: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrodbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: A Trio FM-et hallgatják, folytatódik a reggeli starter, 9 óra múlt pár perccel, én Pálinkás Zsolt vagyok. Folytatjuk egy újítással az internetezés világából. A Google ugyanis elérhetővé tette nálunk is azt a funkciót, amivel már mi magunkat adjuk meg, mely hírportálokat vagy weboldalakat tartunk megbízható forrásnak. A Preferred Sources lényege, hogyha beállítjuk a kedvenceinket, a kereső ezeket a lapokat gyakrabban és előrébb mutatja majd nekünk a találati listában. Ezt a profilunk alatt a keresés személyre szabása menüpontban a forrás beállításainál tehetjük meg. Érdemes tudni azonban, hogy ezzel egy kicsit belenyúlunk a rendszer működésébe is, hiszen a kiválasztott oldalaink akkor is előnyt élveznek majd, ha éppen lenne más, szakmailag relevánsabb találat. Mindenesetre ez egy jó lehetőség, ha szeretnénk nagyobb kontrollt tartani a híreket és a forrásainkat. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek. Itt van Kamerós Sláger 2004-ből. Ez a Fem Like You.

0: Néhány közlekedési hírt hozok csütörtökre. A 32-26-as úton Jászalsó-Szentgyörgy térségében útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra számíthatnak. Szintén dolgoznak a szakemberek az Újszász-Jászapáti közötti összekötő úton, a 4-es és az 5-ös kilométer között itt is félpályás korlátozás van érvényben. A 311-es számú főúton Farmos és Tápiószele között ároktisztítás és szegélyrendezés munkák lassítják a haladást. A munkagépek miatt mindkét irányban hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Szintén torlódás várható a 31-es főúton Tápiószecsőnél, a 45-ös kilométernél zajló építési munkák miatt. Aki a 24-es úton Gyöngyös és Mátafület között autózik, szakaszos burkolatfelújításra készüljön. A 2-es és a 7-es kilométer között a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM. A Jász

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
3: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a Jépi Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jepiautó.hu oldalon.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
4: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jelzbenényből a kerti munkák idején egyre többen keresik a különleges régi magyar ízeket, és úgy tűnik, hogy idén a tájfajta paradicsomok lesznek a kertek igazi sztárjai. Ezek a növények nem csak a nosztalgia miatt népszerűek, hanem azért is, mert kiválóan alkalmazkodnak a hazai klímához. Sokan választják például a herencsényi fajtát, ami hatalmas, akár fél kilós terméseket is hozhat. Ez a paradicsom lédús és vékony héjú, így inkább befőzéshez, ivólének vagy szósznak ajánlják, mivel nagyra nő, a kertészeknek érdemes támrendszert építeni mellé. Aki a kisebb és édesebb falatokat kedveli, annak a Mária Pócsi koktél paradicsom lehet a kedvence. Ez egy nagyon ellenálló hálás típus, ami egészen októberig folyamatosan terem, így friss csemege maradhat a család asztalán. A tájfajták nagy előnye, ha elrakjuk a magjukat, jövőre már saját polántát nevelhetünk belőlük. Érdemes tehát nekik helyet szorítani a kertben, hiszen a saját érlelésű napérlelte paradicsom ízét semmi nem pótolja.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Emlékünnepség Jászberényben átadták a Jászkunság hagyományőrzésért díjakat. Önbíráskodók őrizetben, köszöntem Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a jász és kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
2: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel dicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az eredeti redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfúrni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete, részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet, a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ezt tovább élni, ez a mi kötelességünk.
1: Kis Gábor Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
3: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A Jászkunság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
1: A Jászberényi Jászkun Redemciós Emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
4: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a Jászkun ősiség, voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A Jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
1: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
4: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjában nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk eleinkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
1: A jászberényi jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a jászkun kapitányok tanácsa által alapított jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeumigazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
5: A jászhagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
6: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni és olyan jásszá válni, akinek majd ilyen díjat átadnak. Úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
5: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
7: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem. Ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
5: A kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
8: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek. És köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatomé is, akik mögöttem állnak. És nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok, mindenhol, ahol csak erre szükség van.

0: Most kerület egykori és mai összetartozását. Négy férfi szóváltásba keveredett a tiszafüredi gáton egy szintén helyi lakossal. Korábbi tartozásokon vitatkoztak, amiket a férfi nem rendezett. A szóváltást tetlegesség követte, mind a négyen ütötték, rúgták a férfit, akit kórházba kellett szállítani, súlyos sérülés szenvedett. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a 27, 20, 18 éves, illetve fiatalkorú támadót, majd súlyos testi sértés büntet és csoportosan elkövetett önbíráskodás büntet kísérlete miatt kihallgatták őket. Őrizetbevételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: 10 óra pontos idő, folytatjuk a legfrissebb hírekkel, ajánlják kedvencei közül pedig már bekészítve a Coldplay slágere, ez érkezik majd 10 után néhány perccel, rádiózunk együtt továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
0: A nyitás május 7-e, 17 óra.
5: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
6: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt 9 perccel folytatjuk a csütörtök délelőttöt itt a 97 héten a Jásság kedvenceiben. Shakira újdonsága érkezik hamarosan, illetve szó lesz arról is, hogy bizonyára önökkel is előfordult már, hogy bedugult orral ébredtek és nem is betegek. Nem sokára elárulom, hogy mi okozhatja ezt a kellemetlen tünetet és mit is tehetünk ellene. Come on, get

Ez a Trio FM Jászberényből. Önökkel is előfordult már, hogy este még egészségesen feküdtek le, ébredés után pedig azonnal a zsebkendőjét kellett nyúlniuk. Ez a reggeli ordogulás sokszor nem megfázás, hanem a környezetünk hatása. Alvás közben ugyanis a fekvőhelyzet miatt a váladék lassabban ürül és könnyebben megreked a légutakban, ezért érezzük reggel sokkal erősebben a feszítő érzést. Gyakori ok lehet a szoba túl száraz levegője is, a fűtés vagy a klíma kiszárítja a nyálkahártyát, ami irritációt és tüsszögéshez vezet. Érdemes figyelembe venni az allergiát is, hiszen a poratka vagy az állatszőr is okozhat ilyen tüneteket, sőt még az éjszakai reflux is állhat a háttérben, mivel a visszáramló gyomorsav szintén irritálja a torkot. Sokat segített a rendszeres szellőztetés és a párásítás, de ha a panaszok tartósak maradnak, mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni, vigyázzanak egészségükre. Itt a Trión pedig hallgatjuk tovább a Jászság kedvenceit.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Folytatjuk egy programajánlattal ezúttal Jászfényszaruból. Május 30-án szombaton városi gyermeknappal várják a legkisebbeket Jászfényszarun a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándék vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bignyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászfényszarun városi gyermeknap. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok majd az egész családnak.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: 11:02, ha a legfrissebb helyinformációkkal folytatjuk a stúdiót, már is átadom Kisnémetné királyévának.
1: Ez a reggeli starter. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Aranyékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüstcsere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
4: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jász Berényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé, Jász Berény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
5: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Több hektáron pusztított a tűz Jász Berénynél, egy épületet is elértek a lángok. Generációkutató előadása a Jász Berényi kampuszon. Jászárokszálási tűzoltó nő a legjobbak között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Több hektáron keletkezett tűz Jász Berény porteleki település részén a főutcában szerdán este. A tűz egy melléképületet is érintett, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Jász Berény és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászboldogházai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen volt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jász Berényi kampuszán került megrendezésre Berecki Enikő generációkutató előadása. Az Alfa és Z generáció sajátosságai, pedagógiai kihívások és lehetőségek címmel tartott beszédében mindazon pedagógusok, hallgatók, szülők és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnék jobban megérteni a mai fiatalok világát és hatékonyabb kommunikációs, nevelési eszközöket keresnek. 150 év, 150 érték, ezzel a címmel nyílt meg a Nemzeti Jászkun Emléknap és Vármegyénk 150 éves jubileuma előtt tisztelegő kiállítás a Vármegyeházán. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Igazgatóságának szervezésében a tárlat a települések életében, örökségében meghatározó tárgyakat, alkotásokat és értékeket mutatja be. A kiállítás május 15-ig látogatható munkanapokon 10 és 17 óra között. Harmadik alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A versennyel a Nyíregyházi Tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeztek, és az első parancsnok Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában. Az erőpróbán a társszervek munkatársa is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályát. Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajtoz. A jászkunság tűzoltói kiválóan teljesítettek. A versenyen Pap János, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese második helyen végzett korcsoportjában, míg a női tűzoltó kategóriában az abszolút legjobb Spisák Ács Adrián, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykunszolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol a második helyezett Jász Berény rangadót nyert a harmadik helyezett ellen, valamint adáskörzetünk másik két csapata is győztesen hagyta el a pályát a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jász Berény Kenderes 1-0, Jász Fényszaru Cserkesszőlő 5-0, Jánosida Abátszalók 1-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás és a második alsó György idegenből vitte haza a győztesnek járó 3 pontot, Jász Apáté viszont vereséget szenvedett hazai pályán. Eredmények: Jász Boldogháza Jászárok Szállás 0-3, Besenyszög Jász Alsó Szent György 0-1, Jász Apáti Újszász 1-4. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában adáskörzetünk mindaz 5 csapata győzött. Eredmények: Jász Kisér Nagy Iván 6-1, Kétpó Jász Jákóhalma 0-6, Kőtelek Jász Dózsa 0-2, Jász Szent András Cibakháza 5-1, Jász Ágó Öcsöt 6-1. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből. Fontos hírek érkeztek a jogosítványok kapcsán, érdemes lesz odafigyelniük, ha a közeljövőben tervezik az okmányuk meghosszabbítását. Egy új uniós irányelv miatt ugyanis Európa szerte szigorodnak a jogosítvány megszerzéséhez és megújításához szükséges orvosi vizsgálatok. Bár hazánkban eddig is az egyik legszigorúbb rendszer működött, a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap a krónikus betegségek kiszűrése. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elhanyagolt vagy eltitkolt betegségek komoly akadályt jelenthetnek. Kizáró ok lehet például a kezeletlen magas vérnyomás, a súlyos szívritmuszavar, az alkoholfüggőség, az epilepszia, vagy a hirtelen fellépő szívelégtelenség is. Emellett a súlyos látás problémák, a cukorbetegség bizonyos esetei, vagy a vezetési képességet befolyásoló erős gyógyszerek szedése is problémát jelentett az orvosi alkalmasságin. Gyakori lesz, hogy a házi orvos szakorvosi vizsgálatot, például kardiológiai vagy neurológiai véleményt kér. Megtörténhet az is, hogy valakinél például egy hallókészülék felírása lesz a feltétele annak, hogy továbbra is volán mögé ülhessen. A változások a technikai oldalt is érintik, hiszen 2030-ig bevezetik a digitális jogosítványok rendszerét, ami pedig szintén lényeges, hogy a vezetési tilalmakat már európai szinten fogják érvényesíteni. Ez azt jelenti, hogy ha valakit egy másik uniós országban tiltanak el a vezetéstől, az a döntés már itthon is érvényes lesz. A tagállamoknak 2028 végéig kell majd átültetniük ezeket az új szabályokat a saját jogrendjükbe. Vezessenek óvatosan és persze figyeljenek egészségükre. Itt a Trión, szólnak tovább a járság kedvencei. We're dead.

0: FM.
1: Mellette szól.
2: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem, de mi...

11 óra hamarosan, friss hírek, információk itt nálunk a 97.7 Trio FM-en. A reggeli starter napindítónk végéhez érkezett a mai napra, holnap is együtt indítjuk majd a reggelt itt a 97.7-en. Számítok figyelmükre akkor is. Justin Bieber zárja az órát itt a Friends.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Lett meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: A nyitás május 7-e, 17 óra.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sói Motel május 7-én csütörtökön az új napi menüben zöld borsólevest kínál, a főétel pedig csedáros csirkeragú rizssel. Kérhetünk még zöld fűszeres sajttal töltött sertészeltet, cigánypecsenyét, fűszeres rántott csirkeszárnyat, parasztos sertészeltet csőben sütve, választható még csikós tokány és rántott csedás sajt is. A húsmentes ajánlatban a mai napon parajos fetás lepény kevert zöld salátával. A Sói Motelt hívhatjuk rendelés ügyben az 57-401-267-es telefonszámon. A Bies kávézó és bisztró várja vendégeit ma csontlevessel, májgombóclevessel és készül még falusi csirke aprólékleves is. A főételek közül rendelhető zúzapörkölt tarhonyával, barbecue sült oldalas burgonyapürével, grillezett camembert áfonyamártással, gyümölcsös risottóval. A Bies kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-4044. A Firpo Pizzeria napi ajánlata pikáns töltött borda burgonyapürével 2490 forintos áron érjük el a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Karavánium kiszolgáló étterem várja vendégeit vadragulevessel, trópusi gyümölcslevessel. A mai finomságok között szerepel még házi magyaros rakott burgonya, édes savanyú csirke baszmati rizssel, pirított csirkemell barna tésztával, erdészkaraj, sonkával és gombával töltve, rántott mozzarella és töltött cukkini. Aki pedig a főzelékeket szereti, ehet kaprostök főzeléket csirkefalatokkal. A Karaván önkiszolgáló éttermet elérjük az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistróban ma készül brokkoli krémleves, rántott szelet hasább burgonyával, illetve vadas sertésragú tésztával. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Pipacs étterem ajánlata csütörtökre lencseleves, burgonyagulyás, borzas szelet petezselymes burgonyával, de jós tészta, havaj csirkemell párolt rizssel, füstölt sajttal töltött sertészelt rösztivel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem menüsorában ma babgulyás, csontleves, hortobágyi húsos palacsinta, sajttal sonkával töltött csirkemell zöldséges rizssel, rántott sajt, tökfőzelék sertéspörköltel, rizsfelfújt szamócaragúval, a vega menüben roston sajt, joghurtos salátával rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei.
5: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
7: Két orosz drón csapódott be Lettországban. Újabb településen találtak azbesztel szennyezett aszfaltot. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
7: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Folytatjuk egy programajánlattal ezúttal Jászvény Szaruból. Május 30-án szombaton városi gyermeknappal várják a legkisebbeket Jászvény Szarun a főtéren. A programok délután 1 órakor kezdődnek a mazsolettek látványos felvonulásával. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a sportudvarban lesz íjászat, airsoft lövészet, az ajándék vidámparkban óriás csúszda, lánckörhinta és ugrálóvá várja a kisebbeket, de lesz arcfestés és lufi hajtogatás is. A játéktérben pedig kézműves sátorral, legóépítéssel és lézervadászattal készülnek, a legkisebbeknek pedig külön bölcsi szigetet hoznak létre, ahol még a mancsőrjárat szereplőivel is találkozhatnak. A délután folyamán lesz harcművészeti bemutató, délután 5-kor a Kolompos Együttes ad majd koncertet, majd érkezik Bing Nyuszi is. A napot este 8 órától egy tini diszkó zárja a főtéren. Érdemes tehát betervezni a programok közé május 30-án Jászvény Szarun városi gyermeknap. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok majd az egész családnak.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Kislány.
1: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
2: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója. Több mint 800 eseményhez riasztották a jászberényi tűzoltókat a tavalyi év során, derült ki a hivatásos parancsnokság legfrissebb éves beszámolójából. A képviselő testület előtt ismertetett dokumentum rávilágít, hogy az esetszámok emelkedése mellett a szabadtéri tüzek és az ingatlanokban keletkezett károk adták a legtöbb munkát az 59 fős állománynak. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes az ülésen nem csak a statisztikákról, hanem a lakossági prevenció fontosságáról és az önkormányzattal való szoros együttműködésről is beszélt. Kisnémetnél királyival szállítását hallják.
3: Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a Jászságban, mint az azt megelőző esztendőben. Derült ki a jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A jászberényi tűzoltó parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
4: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak a alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokban is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az évvégén a karácsonyfát is állítottunk vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül, a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
1: Trió napközben. Minden, ami jászság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a Warm Up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
3: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
2: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
4: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
5: Tényleg? És megéri elmenni?
4: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
5: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
4: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét. Vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
5: Ez tetszik.
4: Lesz kóstoló táplálék kiegész. Ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
5: Oké, meggyőztél. Ott a helyem.
4: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
6: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
7: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
8: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
9: Ez a menü ajánló.
10: A Soly Motel május 7-én csütörtökön az új napi menüben zöld borsólevest kínál, a főétel pedig csedáros csirkeragú rizssel. Kérhetünk még zöld fűszeres sajttal töltött sertészeltet, cigánypecsenyét, fűszeres rántott csirkeszárnyat, parasztos sertészeltet csőben sütve, választható még csikós tokány és rántott csedás sajt is. A húsmentes ajánlatban a mai napon parajos fetás lepény kevert zöld salátával. A Sólyomotelt hívhatjuk rendelés ügyben az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztró várja vendégeit ma csontlevessel, májgombóclevessel és készül még falusi csirkeaprólékleves is. A főételek közül rendelető zúzapörköl tarhonyával, barbecue sültoldalas burgonyapürével, grillezett camembert áfonyamártással, gyümölcsös risottóval. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-40-44. A Firpo pizzéria napi ajánlata a pikáns töltött borda burgonyapürével 2490 forintos áron érjük el a napi menü 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Karavánium kiszolgáló étterem várja vendégeit vadragú levessel, trópusi gyümölcslevessel. A mai finomságok között szerepel még házi magyaros rakott burgonya, édes savanyú csirke baszmati rizssel, pirított csirkemell barna tésztával, erdészkaraj, sonkával és gombával töltve, rántott mozzarella és töltött cukkini. Aki pedig a főzelékeket szereti, ehet kapros tök főzeléket csirkefalatokkal. A Karaván önkiszolgáló éttermet elérjük az 57-406-710-es telefonszámon. A River Bistróban ma készül brokkoli krémleves, rántott szelet hasáb burgonyával, illetve vadas sertés ragú tésztával. Rendeletünk az 57-407-500-as telefonszámon. A Pipacs étterem ajánlata csütörtökre lencseleves, burgonyagulyás, borzas szelet petezselymes burgonyával, dejós tészta, havai csirkemell párolt rizssel, füstölt sajttal töltött sertészelt rösztivel. A Pipacs étterem telefonszáma 57-405-510. Az Aranykanál étterem menüsorában ma babgulyás, csontleves, hortobágyi húsos palacsinta, sajttal sonkával töltött csirkemell zöldséges rizssel, rántott sajt, tökfőzelék sertéspörköltel, rizsfelfújt szamócaragúval, a Vega menüben roston sajt, joghurtos salátával rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem elérhetőségei.
9: Ez volt a menü ajánló.
8: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Négy férfi szóváltásba keveredett a tiszafüredi gáton egy szintén helyi lakossal. Korábbi tartozásokon vitatkoztak, amiket a férfi nem rendezett. A szóváltást tettlegesség követte, mind a négyen ütötték, rúgták a férfit, akit kórházba kellett szállítani, súlyos sérülés szenvedett. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a 27, 20, 18 éves, illetve fiatalkorú támadót, majd súlyos testi sértés büntet és csoportosan elkövetett önbíráskodás büntet kísérlete miatt kihallgatták őket. Őrizetbevételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jász Kun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a Jász és Kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
12: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel dicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az eredet redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfúrni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete, részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
11: Kis Gábor Jász Kun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
13: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A jászkonság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
11: A Jászberényi Jász Kun redemciós emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a Jász Kun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
14: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jász Kun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a jászkun ősiség voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
11: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség, és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
14: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a jászkun önmegváltás emléknapjává nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk eleinkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
11: A jászberényi jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a jászkun kapitányok tanácsa által alapított jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeum igazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
15: A jászhagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széles körű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
16: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni, és olyan jásszá válni, akinek ma egy ilyen díjat átadnak, úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
15: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
17: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem, ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
15: A kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
18: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatomé is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok mindenhol, ahol csak erre szükség van, és mi velünk együtt próbálják meg élvezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
11: A jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jászkun 3-as kerület egykori és mai összetartozását. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

Néhány perc múlva dél lesz, nagyon szépen köszönöm ma is, hogy velem töltötték a délőtt óráit, a 97.7 Trio FM-en ennyi fér bele a május 7-i csütörtöki délőtti műsorsávunkba. Én Pálinkás Zsolt vagyok, búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét találkoztatunk. További szép napot kívánok mindenkinek, s a tehetik maradjanak velünk továbbra is itt a 97.7-en, hiszen a Jászság kedvenceit nálunk szólnak ebédidőben is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Deák Bill Gyula, Rosszvér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon.

0: este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rosszvér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
1: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a Jépi Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jepiautó.hu oldalon.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Ez volt a reklám.
5: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
6: A TUFM hírei.
7: Lakóházakat ért ukrán drón támadás délnyugat Oroszországban. 38 jelentkezőből választják ki az idei Balatonfagyiát. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Briansk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Retlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Holnap választják meg a Balatonfagyiát. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A tél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: A nyitás május 7-e, 17 óra.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán került megrendezésre Berecki Enikő generációkutató előadása. Az Alfa és Z generáció sajátosságai, pedagógiai kihívások és lehetőségek címmel tartott beszédében mindazon pedagógusok, hallgatók, szülők és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnék jobban megérteni a mai fiatalok világát és hatékonyabb kommunikációs, nevelési eszközöket keresnek. Több hektáron keletkezett tűz Jászberény Porteleki település részén a főutcában szerdán este. A tűz egy melléképületet is érintett, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Jászberény és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászboldogházai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is a helyszínen volt. 150 év, 150 érték, ezzel a címmel nyílt meg a Nemzeti Jászkun Emléknap és Vármegyénk 150 éves jubileuma előtt tisztelegő kiállítás a Vármegyeházán. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Igazgatóságának szervezésében a tárlat a települések életében, örökségében meghatározó tárgyakat, alkotásokat és értékeket mutatja be. A kiállítás május 15-ig látogatható munkanapokon 10 és 17 óra között. Harmadik alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A versennyel a Nyíregyházi Tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeztek, és az első parancsnok Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában. Az erőpróbán a társszervek munkatársa is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályát. Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajtoz. A Jászkunság tűzoltói kiválóan teljesítettek. A versenyen Pap János, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese második helyen végzett korcsoportjában, míg a női tűzoltó kategóriában az abszolút legjobb Spisák Ács Adrián, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykunszolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol a második helyezett Jászberény rangadót nyert a harmadik helyezett ellen, valamint adáskörzetünk másik két csapata is győztesen hagyta el a pályát a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászberény Kenderes 1-0, Jászfényszaru Cserkesszőlő 5-0, Jánosida Abátszalók 1-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás és a második alsó Szent György idegenből vitte haza a győztesnek járó 3 pontot, Jászapáté viszont vereséget szenvedett hazai pályán. Eredmények: Jászboldogháza Jászárokszállás 0-3, Besenyszög Jászalsó Szent György 0-1, Jászapáti Újszász 1-4. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában adáskörzetünk mindaz 5 csapata győzött. Eredmények: Jászkísér Nagy Iván 6-1, Kétpó Jászjákóhalma 0-6, Kőtelek Jászdózsa 0-2, Jász Szent András Cibakháza 5-1, Jászágó Öcsöt 6-1. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Likvidálták a Hezbollah elitegységének parancsnokát. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elitegységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelő helyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelő helyek valamelyikét.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
4: Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picur Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexablock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
11: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Ez volt a reklám.
14: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
15: Emlékünnepség Jászberényben átadták a Jászkunság hagyományőrzésért díjakat. Önbíráskodók őrizetben, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a jász és kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
16: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel medicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az a redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfúrni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete, részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet, a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
15: Kis Gábor Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
17: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke,
16: több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A jászkonyság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
15: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a Jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
17: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a Jászkun ősiség, voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A Jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
15: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a Jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
17: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjában nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a Jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk eleinkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
15: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a Jászkun kapitányok tanácsa által alapított Jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeum igazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
17: A jászhagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
18: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni és olyan jásszá válni, akinek majd ilyen díjat átadnak. Úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
17: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
19: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem. Ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
17: A Kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
20: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatom is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok mindenhol, ahol csak erre szükség van, és hogy velünk együtt próbálják meg élvezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
15: A jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jász-Kun 3-as kerület egykori és mai összetartozását. Négy férfi szóváltásba keveredett a tiszafüredi gáton egy szintén helyi lakossal. Korábbi tartozásokon vitatkoztak, amiket a férfi nem rendezett. A szóváltást tetlegesség követte, mind a négyen ütötték, rúgták a férfit, akit kórházba kellett szállítani, súlyos sérülés szenvedett. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a 27, 20, 18 éves, illetve fiatalkorú támadót, majd súlyos testi sértés büntet és csoportosan elkövetett önbíráskodás büntet kísérlete miatt kihallgatták őket. Őrizetbevételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: A nyitás május 7-e, 17 óra.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a

0: Oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután egy óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Több hektáron pusztított a tűz Jászberénynél, egy épületet is elértek a lángok. Generációkutató előadása a jászberényi kampuszon. Jászárokszálási tűzoltó nő a legjobbak között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több hektáron keletkezett tűz Jászberény porteleki település részén a főutcában szerdán este. A tűz egy melléképületet is érintett, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Jászberény és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászboldogházai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen volt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán került megrendezésre Berecki Enikő generációkutató előadása. Az Alfa és Z generáció sajátosságai, pedagógiai kihívások és lehetőségek címmel tartott beszédében mindazon pedagógusok, hallgatók, szülők és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnék jobban megérteni a mai fiatalok világát és hatékonyabb kommunikációs, nevelési eszközöket keresnek. 150 év, 150 érték, ezzel a címmel nyílt meg a Nemzeti Jászkun Emléknap és Vármegyénk 150 éves jubileuma előtt tisztelegő kiállítás a Vármegyeházán. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Igazgatóságának szervezésében a tárlata a települések életében, örökségében meghatározó tárgyakat, alkotásokat és értékeket mutatja be. A kiállítás május 15-ig látogatható munkanapokon 10 és 17 óra között. Harmadik alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A versennyel a Nyíregyházi Tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeztek, és az első parancsnok Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában. Az erőpróbán a társszervek munkatársa is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályát. Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajtoz. A jászkunság tűzoltói kiválóan teljesítettek. A versenyen Pap János, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese második helyen végzett korcsoportjában, míg a női tűzoltó kategóriában az abszolút legjobb Spisák Ács Adrián, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykunszolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol a második helyezett Jászberény rangadót nyert a harmadik helyezett ellen, valamint adáskörzetünk másik két csapata is győztesen hagyta el a pályát a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászberény Kenderes 1-0, Jászfényszaru Cserkesszőlő 5-0, Jánosida Abátszalók 1-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás és a második alsó György idegenből vitte haza a győztesnek járó 3 pontot, Jászapáté viszont vereséget szenvedett hazai pályán. Eredmények: Jászboldogháza Jászárokszállás 0-3, Besenyszög Jászalsó Szentgyörgy 0-1, Jászapáti Újszász 1-4. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában adáskörzetünk mindaz 5 csapata győzött. Eredmények: Jászkísér Nagy Iván 6-1, Kétpó Jászjákóhalma 0-6, Kőtelek Jászdózsa 0-2, Jászszent András Cibakháza 5-1, Jászágó Öcsöt 6-1. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes teleszkópot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időben...

0: get the party lit.
1: Mellette szól. Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a

0: gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
1: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
0: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n, vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
2: A Jászberényi Victory Gymben május 9-én nyílt nap lesz.
3: Tényleg? És megéri elmenni?
2: Hát persze, be tudsz nézni, kipróbálni mindent, és ha új vagy, egy havi bérlet áráért rögtön 2 hónapot kapsz.
3: Ez jól hangzik, de ha már oda járok,
2: akkor is kapsz ajándékot, választhatsz fehérje turmixot, vagy egy kávét, vagy ha azt nem kéred, 6 perc szóli jár.
3: Ez tetszik.
2: Lesz kóstoló táplálék kiegészítőkből, ott lesznek a személyi edzők, és az első 25 vendég között ajándékcsomagokat sorsolnak ki.
3: Oké, meggyőztél, ott a helyem.
2: Május 9-én vár a Jászberényi Victory Gym. Victory Gym, ahol a változás kezdődik.
0: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Nyomozás indult a MediaWorks rendszeréből kiszivárgott személyes adattal való visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezentúl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: paradise with you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Deák Bill Gyula Rossz Vér turnéja június 12-én érkezik Jászberénybe. A koncert a szabadtéri színpadon este 8 órakor kezdődik. Vendég Tátrai Tibor, Ferenci György és a Racka Jam. Rossz Vér turné. Deák Bill Gyula június 12-én Jászberényben a szabadtéri színpadon. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon és a helyszínen.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
6: Figyelem Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
7: A nyitás május 7-e, 17 óra.
8: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jászsági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Négy férfi szóváltásba keveredett a Tiszafüredi gáton egy szintén helyi lakossal. Korábbi tartozásokon vitatkoztak, amiket a férfi nem rendezett. A szóváltást tetlegesség követte, mind a négyen ütötték, rúgták a férfit, akit kórházba kellett szállítani, súlyos sérülés szenvedett. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a 27, 20, 18 éves, illetve fiatalkorú támadót, majd súlyos testi sértés büntet és csoportosan elkövetett önbíráskodás büntet kísérlete miatt kihallgatták őket. Őrizetbevételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jász Kun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a Jász és Kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyűlteket.
12: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünkkel dicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját redemciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az eredet redemció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfúrni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete, részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet, a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
11: Kiss Gábor, Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
0: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A Jászkunság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
11: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a Jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
13: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a Jászkun ősiség, voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A Jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
11: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a Jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
13: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjában nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. A Jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk eleinkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
11: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a Jászkun kapitányok tanácsa által alapított Jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeumigazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
14: A jászhagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
15: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni és olyan jásszá válni, akinek ma egy ilyen díjat átadnak, úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élniük, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
14: A Nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
16: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem, ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
14: A Kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
17: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatomé is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok mindenhol, ahol csak erre szükség van. És mi velünk együtt próbálják meg élvezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
11: A Jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jászkun 3-as kerület egykori és mai összetartozását. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Változik a menetrend a Váci és az esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Moszkva tudomása szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán fegyveres erőknek. Marija Zaharova külügyi szóvivő arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette, Kijev május 6-ától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre reagál majd. Vladimir Putyin korábban május 8-9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberén a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetnék Irány Éva. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán került megrendezésre Berecki Enikő generációkutató előadása. Az Alfa és Z generáció sajátosságai, pedagógiai kihívások és lehetőségek címmel tartott beszédében mindazon pedagógusok, hallgatók, szülők és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnék jobban megérteni a mai fiatalok világát és hatékonyabb kommunikációs, nevelési eszközöket keresnek. Több hektáron keletkezett tűz Jászberény Porteleki település részén a főutcában szerdán este. A tűz egy melléképületet is érintett, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Jászberény és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászboldogházai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen volt. 150 év, 150 érték, ezzel a címmel nyílt meg a Nemzeti Jászkun Emléknap és Vármegyénk 150 éves jubileuma előtt tisztelegő kiállítás a Vármegyeházán. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Igazgatóságának szervezésében a tárlat a települések életében, örökségében meghatározó tárgyakat, alkotásokat és értékeket mutatja be. A kiállítás május 15-ig látogatható munkanapokon 10 és 17 óra között. Harmadik alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A versennyel a Nyíregyházi Tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeztek, és az első parancsnok Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában. Az erőpróbán a társszervek munkatársa is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályát. Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajtoz. A jászkonság tűzoltói kiválóan teljesítettek. A versenyen Pap János, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese második helyen végzett korcsoportjában, míg a női tűzoltó kategóriában az abszolút legjobb Spisák Ács Adrián, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykunszolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol a második helyezett Jászberény rangadót nyert a harmadik helyezett ellen, valamint adáskörzetünk másik két csapata is győztesen hagyta el a pályát a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászberény Kenderes 1-0, Jászfényszaru Cserkesszőlő 5-0, Jánosida Abátszalók 1-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás és a második alsó Szent György idegenből vitte haza a győztesnek járó 3 pontot, Jászapáté viszont vereséget szenvedett hazai pályán. Eredmények: Jászboldogháza Jászárok szállás 03, Besenyszög Jászalsó Szentgyörgy 01, Jászapáti Újszász 14. A Vármegyei Labdarúgó Bajnokság harmadosztályában adáskörzetünk mindaz 5 csapata győzött. Eredmények: Jászkísér Nagy Iván 6-1, Kétpó Jászjákohalma 06, Kőtelek Jászdózsa 02, Jászszent András Cibakháza 5-1, Jászágó Öcsöt 6-1. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kishaszongépjármű készletről már nettó 6 490 000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek Jászberényben a JP Autónál, a Jákóhalmi út 42-es szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában

0: találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd, mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történő lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A tervezett módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme érdekében van szükség, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt. A nap további részében több felé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értéke.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Emlékünnepség Jászberényben átadták a Jászkunság hagyományőrzésért díjakat. Önbíráskodók őrizetben, köszöntem Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Emlékünnepséget tartottak Jászberényben a Jászkun Redemció 281. évfordulója tiszteletére. A jászok és a kunok számára az év legfontosabb dátuma 1745-től kezdődően május 6-a. Ezen a napon írta alá ugyanis a redemciós diplomát Mária Terézia királynő, amellyel visszaadta a jászoknak és a kunoknak a tőlük jogtalanul elvett kiváltságaikat és szabadságukat. A Magyar Országgyűlés 2014-ben történelmi emléknappá nyilvánította május 6-át. A Dériné rendezvényház dísztermében a jász és kun települések képviselőinek jelenlétében elsőként Jászberény polgármestere Budai Lóránt köszöntötte az egybegyülteket.
9: Köszöntőmet úgy zártam a tavalyi esztendőben, hogy nagyon bízom abban, hogy hamarosan kezet nyújtunk egymásnak, és azt fogjuk végre nézni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és nem az, ami szétválaszt. Lehetnék nyugodt és boldog, hiszen a közelmúltban megtörtént. De azt gondolom, hogy nem lehetünk maradéktalanul boldogok is. Mondjuk ki őszintén, van egy nagyon nagy restanciánk. Nagyon sokféleképpen, sok helyen emlékezünk meg történelmünket a dicső időszakára. De ez mit sem ér akkor, hogyha a városok lakóival, az emberekkel, akik képesek nap mint nap saját teremciót létrehozni, ezt nem ismertetjük meg, nem értetjük meg, hiszen az én tapasztalatom itt Jászberényben az, hogy az emberek többsége nem is tudja, hogy az eredeti teremció. Óriási nagy baj ez. Szerintem sokkal fontosabb lenne velük ezt megismertetni, az utcára ezt kivinni, az ő kezüket megfogni, és velük ezt megértetni, mert hogyha ezt nem tesszük, ez az ünnep, ez ki fog halni. Azokkal az emberekkel, akik most itt vannak, ki fog halni, ha nem adjuk tovább. Legyen ez a mai nap üzenete, részemről legalábbis, hogy ismertessünk a fiatalokkal, az emberekkel a történelmet, a saját hangjukon, a saját stílusukban. Akkor fog ez tovább élni, ez a mi kötelességünk.
8: Kis Gábor Jászkun főkapitány ünnepi beszédében arról szólt, hogy a redemció ünnepe nem csupán történelmi esemény emléke, hanem szól az identitásról és az összetartozásról is.
10: Ez a nap nem csupán egy történelmi esemény emléke, több annál. Ez a nap az identitásunkról, összetartozásunkról és közös örökségünkről szól. Arról az erőről, amely őseinket arra késztette, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, és arról az erőről, amely ma is bennünk él. A Jászkunság területén az identitástudat és hagyományaink ápolása nem alkalmi feladat, hanem mindennapjaink része. Számos rendezvény, közösségi esemény és ünnep bizonyítja, hogy a jászok, kunok és kiskunok élő közösséget alkotnak. Egy olyan közösséget, amely újra és újra megéli az összefogás erejét és a redemció szellemiségét. Mert a redemció nem csupán történelmi cselekmény volt. Érték, példa, örökség. Általa különbek lettünk, és hisszük, hogy különbek vagyunk ma is mindazok, akik ezt az örökséget hordozzuk és továbbadjuk. Öröm számomra, hogy az utóbbi időben egyre több felkérést kapok arra, hogy fiataloknak beszéljek történelmünkről. Akár az 1848-49-es szabadságharcról, akár a kapitányok életéről és megválasztásáról. Jó látni a gyermekek csodálkozását, amikor először találkoznak hagyományainkkal, viseletünkkel, múltaink értékeivel.
8: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen dr. Barta Júlia etnográfus keletkutató tartott előadást a Jászkun ősiség és a kivívott autonómia jelentőségéről.
11: Mária Terézia kiváltságos levele, amit 1745. május 6-án írt alá, és amit ebben a városban, Jászberényben hirdettek ki, visszahelyezte a jászkunságot a korábbi jogállásába, visszaadva ezzel az autonómia jogát, az önrendelkezés szabadságát. A Magyarországgyűlés 2014. február 4-i ülése a redemció kihirdetésének napját Jászkun emléknappá nyilvánította. Múltunk felidézése, hagyományaink és kultúránk megőrzése, őseink emléke előtti tisztelgés, mindnyájunk kötelessége. A rendelkezés szabadsága, a Jászkun ősiség, voltak éppen az autonómia jogi keretbe foglalva. A Jászkun ősiség alapja 1745-től a redemció kihirdetésétől a megváltott föld. Olyan erős alapot jelentett az itt élő népnek, mely máig meghatározza a kunok és jászok életét, identitását, gyakran példát adva a hazának. A 13. században hazánkba beköltöző két keleti népcsoport, két különböző származású, kultúrájú, de az idők folyamán a magyarságba olvadó nép, a jász és a kun közel 800 év elteltével magyarrá vált, de olyan módon, hogy az etnikai tudatát, műveltségének számos elemét máig megőrizte.
8: Dr. Barta Júlia előadásában rávilágított arra, hogy a Jászkun redemció napjainkban is velünk élő örökség és formaiságában is megjelenik, mind a jászoknál, mind pedig a kunoknál.
11: Az ezredfordulót követően, de különösképp a globalizációs nyomás ellensúlyozásaként megfigyelhető a jász és a kun identitástudat újabb feléledése. Az egykori katonai erények felidézése kapcsán huszárbandériumok alakultak. Ezzel párhuzamosan a jászság visszavette a népviseletét, és ma már nem múlhat el jeles ünnep anélkül, hogy a színes jászviseletbe öltözött asszonyok ne jelennének meg. Ugyanez a nagykunságról csak óvatosan mondható el, hiszen a református viselet sokkal puritánabb ízlésű, de itt is mindenkor megjelenik az ünnepeken a magyaros, a módos parasztpolgári viseletet idéző öltözék. Szülőföldünk életében mérföldkő az a nap, amikor 2014. február 4-i ülésén az országgyűlés május 6-át a Jászkun 3-as kerület önmegváltását, a redemciót lehetővé tévő diploma Mária Terézia általi aláírásának napját a Jászkun önmegváltás emléknapjában nyilvánította. Ma, amikor a két keleti nép a jász és a kun beköltözésének 787. a Jászkun önmegváltás 281. évfordulóját ünnepeljük, emlékezzünk eleinkre, és gondoljunk arra az örökségre, amely szellemében döntéseinkkel a szűkebb pátriánk boldogulását szolgáljuk.
8: A Jászberényi Jászkun redemciós emlékünnepségen került sor a Jászkun kapitányok tanácsa által alapított Jászkunság hagyományőrzésért díj átadására is. Ezt minden évben azoknak a személyeknek vagy közösségnek ítélik oda, akik a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedő munkát végeznek. A díjátadáson Hortiné dr. Bató Edit nyugalmazott múzeumigazgató ismertette a kapitányok tanácsának döntését és a díjazottak szakmai munkásságát.
12: A jász hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a Jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Káldobos Beáta kulturális menedzser részére.
13: Ilyen erős identitású közösségben nem volt nehéz asszimilálódni és olyan jásszá válni, akinek majd ilyen díjat átadnak, úgyhogy tartsák meg a jászok ezt a nagyon szoros és nagyon nagyfokú hagyományőrzésüket, mert a helyieknek meg kell ezt tapasztalniuk és meg kell élni, akik pedig nem ismernek minket, a kulturális örökségünkkel ide tudjuk őket vonzani. Köszönöm szépen!
12: A nagykun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Nagy Emese néprajzkutató részére.
14: Azt hiszem, hogy aki közösségért dolgozik, az mindig azzal szokta kezdeni, közösségért és közösségben, hogy ez a díj valójában nem neki jár. Egy ilyen életút feladatainak, vagy eddigi tevékenységeinek a felvonultatása már is számtalan feladatot tűz ki az ember elé. De a közösséggel kezdtem. Ennyiféle dolgot, és oly módon, hogy ezt el is ismerjék, csak egy nagyon jó közösségben lehet működtetni, azt gondolom. Az egyik feladatunk pontosan az, hogy a helyi értékeinket valahogy tovább tudjuk a fiataljainknak adni. Ott a helyi kultúrában szervesülve, megfelelő tartalommal és megfelelő minőségben.
12: A Kiskun hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett széleskörű tevékenysége és szakmai elhivatottsága elismeréseként a Jászkun kapitányok tanácsa a jászkunság hagyományőrzéséért díjat adományozza Szijjártó Judit néptáncpedagógus részére.
15: Szeretném megköszönni annak az előterjesztőnek, aki engem megtisztelt abban, hogy én díjazott lehetek, és köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem arra, hogy ezt én megérdemlem. Ez nem csak az én érdemem, ez a csapatomé is, akik mögöttem állnak, és nagyon sok embernek, aki támogat bennünket ott a városunkban is. Nagyon nehéz, úgy ahogy mondtuk, hogy a fiatalokat megcélozni, de minden percben azon dolgozunk, hogy ott legyenek velünk a fiatalok mindenhol, ahol csak erre szükség van. És hogy velünk együtt próbálják meg élvezni azt, amit kaptunk örökségül az idősebbektől. Mert addig, amíg a hagyományokra odafigyelünk és megőrizzük, addig élni fogunk. És azt szoktuk mondani, ha élsz, táncolsz, ha táncolsz, élsz.
8: A jászberényi emlékünnepséget követően a megemlékezés a Jász emlékműnél folytatódott, ahol a Jász és Kun települések képviselői elhelyezték a tisztelet és az emlékezés koszorúit. Ezt követően a redemciós emlékoszlopnál is koszorút helyeztek el, ami szimbolizálja a Jászkun 3-as kerület egykori és mai összetartozását. Négy férfi szóváltásba keveredett a tiszafüredi gáton egy szintén helyi lakossal. Korábbi tartozásokon vitatkoztak, amiket a férfi nem rendezett. A szóváltást tetlegesség követte, mind a négyen ütötték, rúgták a férfit, akit kórházba kellett szállítani, súlyos sérülés szenvedett. A bejelentés követően a rendőrök elfogták a 27, 20, 18 éves, illetve fiatalkorú támadót, majd súlyos testi sértés büntet és csoportosan elkövetett önbíráskodás büntet kísérlete miatt kihallgatták őket. Őrizetbevételüket követően kezdeményezték letartóztatásukat. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.

0: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Információk a jársák szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.
1: Ez a Trió FM, a jársák rádiója. Több mint 800 eseményhez riasztották a jászberényi tűzoltókat a tavalyi év során, derült ki a hivatásos parancsnokság legfrissebb éves beszámolójából. A képviselő testület előtt ismertetett dokumentum rávilágít, hogy az esetszámok emelkedése mellett a szabadtéri tüzek és az ingatlanokban keletkezett károk adták a legtöbb munkát az 59 fős állománynak. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes az ülésen nem csak a statisztikákról, hanem a lakossági prevenció fontosságáról és az önkormányzattal való szoros együttműködésről is beszélt. Kisnémetnél királyi összeállítását hallják.
2: Az elmúlt évben több káreseményhez kellett vonulniuk a tűzoltóknak a jászságban, mint az azt megelőző esztendőben. Derült ki a jászberényi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2025. évi tevékenységéről, Jászberény város tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóból. A tűzoltósági összefoglalót tárgyalta a jászberényi képviselőtestület. 2024-ben 748 esemény, 2025-ben pedig 802 esemény történt a térségben. A szabadtéren keletkezett esetek száma a legmagasabb, 217. A második helyen a lakó és személyi ingatlanok területén keletkezett események állnak, amelyek száma elérte a 174-et. Jászberény közigazgatási területén a tűzoltói beavatkozások 2025-ben a legnagyobb arányban az ingatlanokban bekövetkezett tűzesetek voltak. Ezt követik a mező- és erdőgazdálkodás területén keletkezett tüzek. A jászberényi tűzoltó parancsnokság állományának létszáma 59 fő. Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes parancsnok a képviselőtestületi ülésen kiemelten szólt a tűzoltóság prevenciós tevékenységéről is, és köszönetet mondott az önkormányzatnak a különböző formában kapott városi támogatásokért.
3: A tevékenységük igen szerteágazó, tehát nem csak a alaptevékenységünket hajtjuk végre, a tűzoltást és műszaki mentést, végzünk ugye tűzmegelőzési tevékenységet is. Természetesen ezen kívül még a kollégáimnak van más feladatuk is, ugyanúgy végrehajtjuk az iparbiztonság, vagy a polgári védelem terén felmerülő feladatokat is. Próbáltunk az elmúlt évben még jobban nyitni a közösség felé. Nyitott laktanya programot szerveztünk, különböző táborokon veszünk részt, ahol a fiataloknak tudjuk átadni az ismereteket, valamint itt az évvégi programokban is igyekeztünk részt venni. Adventi ablakításban is gondolom, hogy egy nagyon nagy sikerű programsorozatban sikerült részt venni, valamint az év végén a karácsonyfát is állítottunk vazi előtti téren. Önkormányzattal kapcsolatunk nagyon jó, én úgy gondolom, legalábbis ez a megítélés a kollégáim és az én részemről is. Nagyon sok támogatást kapunk az önkormányzat részéről, mind erkölcsi, mind anyagi támogatásban merülnek ki ezek a támogatási dolgok. A pénzbeni támogatást az esetek nagy részében a készenléti állománynak a komfortérzetének a növelésére fordítjuk, hiszen a kollégák, a készenléti szolgálatban lévő kollégák a életüknek egyharmadát bent töltik a laktanyába, és ez nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat a tűzoltáson és a műszaki mentés végrehajtásán kívül a szabadidőben jól érezzék magukat a laktanyában.
0: Élje át a pillanatokat, ismerje meg a helyi értékeket. Ez a Trió napközben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több hektáron pusztított a tűz Jászberénynél, egy épületet is elértek a lángok. Generációkutató előadása a Jászberényi kampuszon. Jászárokszálási tűzoltó nő a legjobbak között. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Több hektáron keletkezett tűz Jászberény Porteleki település részén a főutcában szerdán este. A tűz egy melléképületet is érintett, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A Jászberény és a Nagykátai hivatásos, valamint a Jászboldogházai önkéntes tűzoltók oltották a lángokat. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen volt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán került megrendezésre Berecki Enikő generációkutató előadása. Az Alfa és Z generáció sajátosságai, pedagógiai kihívások és lehetőségek címmel tartott beszédében mindazon pedagógusok, hallgatók, szülők és minden olyan érdeklődő számára, akik szeretnék jobban megérteni a mai fiatalok világát és hatékonyabb kommunikációs, nevelési eszközöket keresnek. 150 év, 150 érték, ezzel a címmel nyílt meg a Nemzeti Jászkun Emléknap és Vármegyénk 150 éves jubileuma előtt tisztelegő kiállítás a Vármegyeházán. A Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Igazgatóságának szervezésében a tárlat a települések életében, örökségében meghatározó tárgyakat, alkotásokat és értékeket mutatja be. A kiállítás május 15-ig látogatható munkanapokon 10 és 17 óra között. Harmadik alkalommal szervezték meg a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbát Nyíregyházán. A versennyel a Nyíregyházi Tűzoltóság 142 évvel ezelőtti megalapítására, továbbá a nyíregyházi tűzoltók 120 évvel ezelőtti milánói győzelmére emlékeztek, és az első parancsnok Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek. Létesítményi, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában. Az erőpróbán a társszervek munkatársa is kipróbálhatták az elhivatottságot és erőt is igénylő akadálypályát. Hazánk szinte minden tájáról, sőt határokon túlról, Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, összesen végül 93-an álltak rajtoz. A Jászkunság tűzoltói kiválóan teljesítettek. A versenyen Pap János, a mezőtúri hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnok helyettese második helyen végzett korcsoportjában, míg a női tűzoltó kategóriában az abszolút legjobb Spisák Ács Adrián, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykunszolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol a második helyezett Jászberény rangadót nyert a harmadik helyezett ellen, valamint adáskörzetünk másik két csapata is győztesen hagyta el a pályát a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászberény Kenderes 1-0, Jászfényszaru Cserkesszőlő 5-0, Jánosida Abátszalók 1-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás és a második alsó Szent György idegenből vitte haza a győztesnek járó 3 pontot, Jászapáté viszont vereséget szenvedett hazai pályán. Eredmények: Jászboldogháza Jászárokszállás 0-3, Besenyszög Jászalsó Szent György 0-1, Jászapáti Újszász 1-4. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában adáskörzetünk mindaz 5 csapata győzött. Eredmények: Jászkísér Nagy Iván 6-1, Kétpó Jászjákóhalma 0-6, Kőtelek Jászdózsa 0-2, Jászszent András Cibakháza 5-1, Jászágó Öcsöt 6-1. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak estétől kezd délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet késő este 12 és 20 fok között alakul. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We don't

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cégvezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1500

0: 150 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagyhatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagyható távolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Ez a Trio FM. Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter, kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Éjféltől kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mikotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: mellette szól. Rio FM.
1: Fény, az élet kék egén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Vonz, a szemedbe szerettem bele, a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

csodozna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagyható távolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: És most!
4: Már is indul egy